0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban beszámolunk a Napraforgók hétvégi táncházáról, melyet ezúttal egykori elnökük Tarcsai Helga emlékére rendeztek. Ezt követően szó lesz egy magyar-német népzeneműhelyről, az idei érettségi eredményéről, és egy kis ízelítővel is készültem ma esti színes kultúránk adásunkból, melynek vendége Danis Ágota lesz. Azonnal kezdünk! A hétvégén a Napraforgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület jóvoltából ismét megtelt a Bécsi Collegium Hungaricum. A szervezők két havonta tartott táncházukat ezúttal egy megemlékezéssel kötötték össze. Tarcsai Helga, a Napraforgók egykori elnöke egy hónappal ezelőtt hunyt el balesetben, a táncházat pedig az ő emlékére is szervezték. Az est jótékonysági célt is szolgált, a rendezvény adományait és a büfé teljes bevételét Tarcsai Helga gyermekeinek ajánlották fel. Erről is kérdeztem Mizsei Rihárdot, a Napraforgók jelenlegi elnökét.
2: Mi általában két havonta rendezünk egy táncházat a Collegium Hungaricumban, és most ez aktuálisan múlt hét pénteken került megrendezésre, június 19-én, és a szokásos menetrend volt, tehát a 17 órai gyerektáncház kezdődött el, azután meg volt beszélve a zenekarral, hogy az ő koncertjük, tehát szokott lenni általában egy ilyen zenekari szám, és ezzel egybe volt kötve egy vetítés, amiket Gál Simóni egyik csoporttagunk rendezett össze. Ki volt vetítve egy nagy vászorra Helgával kapcsolatos fotóink, tehát hogy nem kimondottan az, hogy ő eddig hol volt, vagy hogy milyen, tehát nem az ő esküvői fotói voltak kivetítve, vagy a gyerekkori képei, hanem azok a fotók, amik velünk együtt készültek, a táncos fotók, a közös karácsonyok, megemlékezések, illetve fellépésekről fotók, stb. Ezt a csoporttagoktól szedtük össze, be lehetett küldeni fotókat, és így lett egy ilyen kis megemlékezés, illetve volt egy-két beszéd, én is mondtam egy rövid beszédet, megemlékeztünk néhány szóba róla.
1: Az eseményen nagyjából mennyien vettek részt, vagy kik érkeztek ide?
2: A táncházunknak van egy megszokott közönsége, akik nagyjából minden táncházunkban ott szoktak lenni. Most ezek az emberek szintén ott voltak, közülük nyilván szinte mindenki ismerte Helgát, illetve volt még egy plusz néhány fő, akik Szanyból jöttek, hiszen Helga annak idején még gimnazista éveiben a Szanyi Bokrétában táncolt, és onnan is jött egy csapat, akik szintén megemlékezésre jöttek, és az utána következő mulatságban is részt vettek.
1: És ugye a táncolás és a megemlékezés mellett egy nemes dolog is volt, hiszen adományt gyűjtöttek, illetve a teljes bevételt azt Helga gyermekeinek ajánlották fel. Ezt utólag Ön hogyan értékelni?
2: Igen, amikor úgy döntöttünk, hogy a megemlékezést egybekötjük a táncházzal, hiszen ugye Helga is abszolút az a pozitív ember volt, aki nyilván a legjobban úgy gondoltuk annak örülne, hogyha ilyen pozitív körülmények közt tudnánk megemlékezni róla, és inkább egy megemlékezést, mint egy gyászos hangulatú búcsúztatót szerveztünk meg, és azért is lett ugye a táncházzal egybekötve. Viszont ami még egy pozitívum volt, hogy ugye a mi táncházaink azok non-profitból működnek, tehát abszolút nincs kötelező belépő, adományokat fogadunk el maximum, és az adományokat, azokat, tehát amiket kaptunk, azokat most felajánlottuk a gyermekeknek, illetve a büfé teljes bevételét is, plusz ugye a táncosok közül, aki szeretett volna, még volt egy kis doboz kitéve oda a Helga fotói közé, és lehetett hozzájárulni. Nagyon örültek neki. Egy egész jó kis összeg gyűlt össze, úgyhogy ezzel már fognak tudni, mit kezdeni.
1: Újabb határon átnyúló kulturális együttműködésről számolhatunk be. A Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület múlt hétvégén interkulturális zenei workshopot tartott Oberwart Felsőörött. Az egyesület népzenészei vendégül látták a magyarországi kőszegfalvi német nemzetiségű kórust. A cél pedig az volt, hogy a többnyelvű határmenti régiókban közösen cseréljék és továbbadják a kulturális örökséget. A foglalkozáson a BMKE-hez tartozó Csörge és Szélforgók népzenei együttesek tagjai, valamint a kórus énekesei őrvidéki magyar és német népdalukat tanultak egymástól. A német dalok hegedűn és zongorán szólaltak meg, a magyar népdalokat pedig közösen énekelték el vonós kísérettel. A közös népzenei műhely ősszel folytatódik. Ausztriában kiemelkedően magas volt a 2026-os érettségi sikeraránya. A vizsgázók legalább 98%-a pozitív eredménnyel teljesítette a vizsgákat. Különösen jól szerepelt Burgenland, itt németből, matematikából és angolból is 99% felett volt az átmenési arány. A legerősebb tantárgy a német volt. Matematikából Burgenlandban az AHS-ben érettségizők csaknem 19%-a jeles eredményt ért el. A lányok többnyire németből teljesítettek jobban, míg matematikából a fiúk voltak fölényben. Burgenlandban összesen mintegy 1600 fiatal tett idén érettségi vizsgát.
0: Rádió Burgenland.
1: Színes kultúránk magazin műsorunk ma esti vendége Danis Ágota, nemzetközi coach, tréner és vállalati tanácsadó, aki idén ünnepli önálló vállalkozásának 20. évfordulóját. Pozsonyban született, magát felvidéki magyarnak jellemzi, aki Bécsben él. Prágában biokémiát tanult, doktori fokozatot szerzett a természettudományok területén, ma pedig Európa szerte ismert business coachként és előadóként segíti az embereket abban, hogy felismerjék saját lehetőségeiket, és kihozzák magukból a maximumot. Weber Katalin beszélgetett Danis Ágotával, most ebből készültem egy kis részlettel.
3: Felvidéki magyarnak tartom magam, aki Bécsben él. Hát ez egy kicsit komplikált, de ez így adódott. Beszélek magyarul, németül, angolul, szlovákul és csehül. És ezt kamatoztatom most, mint tanácsadó.
4: A biokémikusból ugye ezt az ember úgy képzeli el, mint kutató, stb. Laborban, néha talán egyedül. Hogy lesz akkor egy biokémikusból coach és tanácsadó?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez így adódott, ezt az élet hozta. 6 évig Pozsonyban egy kutatóintézetben dolgoztam, mint biokémikus. Utána ugye történt a váltás, a férjem kapott egy állás lehetőséget Ausztriában, mint statikus építész, és én jöttem vele, mint feleség. Vorarlbergben éltünk, 5 és 6 évesek voltak a gyerekeink, és hát ugye kellett dolgozni, mert hát dolgozni kell, meg hát unatkoztam is otthon. És akkor novemberben sikerült egy állást találni, a nulla nyelvtudással, angolul beszéltem, de németül nem, és aztán nagyon gyorsan megtanultam németül. Na szóval az első 5 évet Vorarlbergben dolgoztam, mint biokémikus, utána átköltöztünk Bécsben, és Bécsben úgy alakult, hogy egy Austrian Energy and Environment, az volt a cégnek a neve, ott kaptam állást, mint biokémikus, és ott egy nagyon-nagyon szép projektet vezettünk, az Európai Bizottság vezérigazgatóságának volt egy pilot projektje. És ott vizet analizáltunk, ivóvizet, talajvizet és talajmintákat. Belgiumban, Spanyolországban és Olaszországból jöttek a minták, és mi ezt Bécsben analizáltuk, és én voltam a vezetője ennek az egésznek, a projektvezetője. Hát és ez egy óriási nagy dolog egy külföldi nőnek, akkor én 36 éves voltam, úgyhogy az relatív fiatal, és külföldi, és magyar, hát akkor akik Kelet-Európából jöttek, az még nem volt olyan szexi, nem szóval arra még úgy néztek, hogy Oszblok. Ma már ugye elegánsan CEE-nek mondjuk Central and Eastern Europe, de akkor az még nagyon keményen Oszblok volt. És hát ugye ez egy óriási nagy dolog volt nőként. És én ezt mai napig csinálnám, csak hát úgy adódott, hogy 4 év után ezt a vállalatot, ahol én dolgoztam, megvette egy kanadai cég, és bennünket úgy, ahogy voltunk, elbocsátottak.
1: A beszélgetés során szó lesz arról is még, hogyan változott a coaching az elmúlt 20 évben, miért fordulnak hozzá leggyakrabban az emberek, és mit tanácsol azoknak, akik új országban, új környezetben próbálnak szerencsét. Az adás ma este 20 óra 30 perctől lesz hallható itt a Rádió Burgenlandon, majd az adást követően podcast formájában.
0: Időjárás.
1: Az este eleinte még elszórtan átvonulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de éjfél előtt ezek lecsengenek. Éjszaka 22 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap, vagyis kedden a hőség kitart, de már nem lesz annyira szélsőségesen forró, mint az elmúlt napokban. 29-33 fok várható. A füllettség is mérséklődik, mert az élénk északi szél szárazabb levegőt hoz. Többnyire napos idő lesz, és időnként felhők vonulhatnak át. Záporra vagy hőzivatarra leginkább délután van esély, főként Stájerország határvidékén. És ezzel mára megköszönöm figyelmüket. Ma este világbajnoki mérkőzésen Argentina és Ausztria csap majd össze. A kezdés rövidesen 19 órakor lesz. Az eredmény pedig holnap esti adásunkban is hallhatják, az URF felületein pedig élő híreket láthatnak a mérkőzéssel kapcsolatban. Na meg 20 óra 30 perctől Weber Katalin kolléganőm várja önöket a rádiókészülékek elé színes kultúránk adásunkban. Most Csebestyén Áront hallották, mi további szép estét és jó reggelt.

0: Színes kultúránk.
1: Minden ember sikerre született, mindenki tud valamit. Vallja mai vendégünk Danis Ágota, nemzetközi tanácsadó.
2: Én szeretem az embereket, és imádom a történeteiket, és minden emberben meglátok valami jót, amit fejleszteni lehet, amire építeni lehet. Mindenkiben van valami jó. Nem azt kell nézni, hogy mi az, amit nem tudok, hanem mindenkinek azt javaslom, minden kedves hallgatónak, hogyha javasolhatom, hogy arra építsen, amit tud.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti Önöket Színes Kultúránk magazin műsorunk ma esti adásában. Mai vendégünket különleges alkalomból hívtuk meg, hiszen idén ünnepli önálló vállalkozásának 20. évfordulóját. Danis Ágota, nemzetközi coach, tréner és vállalati tanácsadó, aki Bécsből hódította meg Európa üzleti világát, 5 nyelven beszél. Pozsonyban született, felvidéki magyar, aki Bécsben él, mondja magáról. Prágában végezte egyetemi tanulmányait, biokémiát tanult. Hogy hogyan lett a természettudományok doktorából, nemzetközileg is keresett coach, hogyan tudja kamatoztatni nyelvtudását, hogyan éli meg a kultúrák közötti létet, mit tanácsol azoknak, akik egy másik országban próbálnak szerencsét, mindenről beszélgetünk ma Danis Ágotával.
2: Felvidéki magyarnak tartom magam, aki Bécsben él. Hát ez egy kicsit komplikált, de ez így adódott. Beszélek magyarul, németül, angolul, szlovákul és csehül. És ezt kamatoztatom most, mint tanácsadó.
1: A biokémikusból ugye ezt az ember úgy képzeli el, mint kutató, stb. Laborban, néha talán egyedül. Hogy lesz akkor egy biokémikusból coach és tanácsadó?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez így adódott, ezt az élet hozta. 6 évig Pozsonyban egy kutatóintézetben dolgoztam, mint biokémikus. Utána ugye történt a váltás, a férjem kapott egy állás lehetőséget Ausztriában, mint statikus építész, és én jöttem vele, mint feleség. Vorarlbergben éltünk, 5 és 6 évesek voltak a gyerekeink, és hát ugye kellett dolgozni, mert hát dolgozni kell, meg hát unatkoztam is otthon. És akkor novemberben sikerült egy állást találni, a nulla nyelvtudással, angolul beszéltem, de németül nem, és aztán nagyon gyorsan megtanultam németül. Na szóval az első 5 évet Vorarlbergben dolgoztam, mint biokémikus, utána átköltöztünk Bécsben, és Bécsben úgy alakult, hogy egy Austrian Energy and Environment, az volt a cégnek a neve, ott kaptam állást, mint biokémikus, és ott egy nagyon-nagyon szép projektet vezettünk, az Európai Bizottság vezérigazgatóságának volt egy pilot projektje. És ott vizet analizáltunk, ivóvizet, talajvizet és talajmintákat. Belgiumban, Spanyolországban és Olaszországból jöttek a minták, és mi ezt Bécsben analizáltuk, és én voltam a vezetője ennek az egésznek, a projektvezetője. Hát és ez egy óriási nagy dolog egy külföldi nőnek, akkor én 36 éves voltam, úgyhogy az relatív fiatal, és külföldi, és magyar, hát akkor akik Kelet-Európából jöttek, az még nem volt olyan szexi, nem szóval. Arra még úgy néztek, hogy Oszblok. Ma már ugye elegánsan CEE-nek mondjuk Central and Eastern Europe, de akkor az még nagyon keményen Oszblok volt. És hát ugye ez egy óriási nagy dolog volt nőként. És én ezt mai napig csinálnám, csak hát úgy adódott, hogy 4 év után ezt a vállalatot, ahol én dolgoztam, megvette egy kanadai cég, és bennünket úgy, ahogy voltunk, elbocsátottak. És akkor volt egy ilyen egy év ilyen útkeresés számomra, hogy amikor már valaki ilyen nagyon magas pozícióban van, hogy felülnézetből irányít egy projektet, akkor már nagyon nehezen megy vissza a laborba pipetálni laboránsnak. És laborvezetőnek meg nem vettek fel, 80 állás pályázatot megírtam, mert hát, hogy túl kvalifikált vagyok, meg nem. Na és akkor indult az AMS-be egy ilyen továbbképzés, és szóval az is egy ilyen pilotprojekt volt, amit meg lehetett pályázni, ahol ilyen hajótörött hölgyek voltak, mint én. De egyetemet végzettnek kellett lenni, 40 évesnek, nyelveket kellett tudni, szóval több ilyen paraméter volt, aminek én megfeleltem, és ez egy olyan továbbképzés volt, ahol megállapították, hogy mit lehet velem kezdeni. és akkor kiderült, hogy ez a nyelvtudás, ez egy óriási tőke, hogy én 5 nyelvet beszélek. És akkor így váltottam én az úgynevezett Unternehmens branchba, szóval a tanácsadó branchba, mert hogy akkor indultak ugye 2004 körül a kelet-európai országokba kezdtek lányfiók vállalatokat indítani a nagy nemzetközi cégek, és akkor pontosan ilyen emberek kellettek, akik ezeket a nyelveket tudják. Na és ezt bennem vélték megtalálni többek között. Alkalmazottként dolgoztam 3 évig, és utána én addig azt se tudtam, hogy létezik olyan, hogy coaching, és ott ismerkedtem meg ebben, hogy ilyen van. Úgyhogy én relatív nagyon korán, 2004-ben már elvégeztem egy coach tanfolyamot egy berlini intézetben. Akkor még a coaching nem volt annyira ismert, mint most. És 2004-ben végeztem el, és 2006-ban aztán önállósodtam, és soha nem bántam meg. Az nagyon nehéz volt az, hogy alkalmazotti státuszból átmenni önállóba, ez egy teljesen új, és hát akkor én már 40-en túl voltam. Érted, azt akarom mondani, hogy addig már sok év eltelt, hogy a hónap végén ott volt a fizetés a számlámon, és az volt az új, hogy ez nem fix, hogy azért meg kell dolgozni, meg hogy amivel nekem igazán nehézségem volt, és mai napig is ezzel küzdök, hogy hogyan reklámozzam saját magam, mert hát én vagyok a szolgáltató, és én adom a szolgáltatást, szóval önmagamat kellene valahogy reklámozni, és ez tulajdonképpen ez volt a legnagyobb nehézség, amit az én korosztályom szerintem nem tanult. És a mai fiatalok ezt sokkal-sokkal ügyesebben csinálják a szociális médiában, sokkal magabiztosabban reklámozzák magukat. Úgyhogy hát ezt is megtanultam, hogy akkor szakembert kell hívni, aki segít, meg hát ilyen apró lépésekkel haladok a cél felé.
1: Azt hiszem, valahol úgy olvastam rólad egy ilyen mondatot, hogy ez már nem hivatás, ez már elhivatottság lett, aztán ez a véletlenül megtalált szakma, ez a coaching.
2: Igen, igen. Az az igazság, hogy nagyon megszenvedtem, amikor én a biokémiai pozíciómat elvesztettem, mert hát az úgy volt, hogy én úgy éltem meg, hogy nagyon magasan ülök már a lovon, és a magasra az ember nagyon mélyre zuhan. Most visszatekintve sokkal inkább úgy látom, hogy ez egy identitásváltás volt. Hogy én úgy éreztem, hogy egy részem megszűnik, és most egy új részem fejlődött ki, és nem bántam meg visszatekintve. Szóval a sors mindig valahogy úgy alakítja a dolgokat, hogy a végén az ember visszanéz, és azt mondja, hogy hát ennek pontosan így kellett lenni. Szóval nem úgy élem meg, hogy valamit vesztettem, hanem úgy éltem meg, hogy nagyon sok mindent hozzá tanultam. És igazából én szeretem az embereket, és imádom a történeteiket, és minden emberben meglátok valami jót, amit fejleszteni lehet, amire építeni lehet, mindenkibe van valami jó. És nem azt kell nézni, hogy mi az, amit nem tudok, hanem mindenkinek azt javaslom, minden kedves hallgatónak, hogyha javasolhatom, hogy arra építsen, amit tud. És hát gyöngéje mindenkinek van.
1: Ez örömmel tölt akkor el minden egyes alkalommal, ha tudod, hogy valakinek tudtál segíteni, és vagy van sok visszajelzés, amivel visszajönnek hozzád? Vagy...
2: Persze, hogy. Hát minthogyha a saját bébim lenne minden egyes kliensem. Szóval kötődök. Emlékszem, a neveket elfelejtem, de az arcot és a sztorit nem. Pontosan tudom, ha meglátom azt, tehát több száz emberrel dolgoztam, hogy mi a története, és hogy milyen fejlődésen mentünk keresztül, hát hogyne, pontosan. És az egy fantasztikus érzés, amikor képzeld el, hogy valaki bejön hozzám, és akkor leül ilyen, nem is tudom, hogy hol kezdjem, annyi minden van, és akkor föláll, és akkor mosolyogva, könnyedén, ilyen csillogó szemmel kivonul, hát gondolhatod, hogy ez milyen jó érzés. És ezt egy óra beszélgetés alatt, hogyha elérjük. Igen. Hát ez egy engem nagyon feldob, és örömmel tölt el.
1: Azt hiszem, akkor így könnyebb, ha ezt magad mind megélted, hogy milyen az egy másik országban, tulajdonképpen nyelvtudás nélkül, mármint ennek az országnak a nyelvtudása nélkül, nem volt biztos akkor a szakma se, hogy ugyanabba találsz-e állást gyerekekkel, ugye már kisgyerekekkel, tehát akkor ezt könnyebb így elmesélni és mentorálni itt hölgyeket, akik talán most hasonló cipőben járnak.
2: Igen, hát persze, hát nyilván, hát itt többen vagyunk olyanok, mint én, nem én vagyok az egyedüli, és hát nyilván, hát a nyelvtanulás, a környezetváltás, hát én ezt már tulajdonképpen gyerekkoromban tanultam, mert hát ott is én kétnyelvűként nőttem fel felvidéken, hát anyanyelvi szinten beszéltük a szlovákot, annak ellenére, hogy magyar iskolába jártam. Úgyhogy nekem szerintem a váltás Ausztriába könnyebb volt, mint azok, akik teljesen magyar környezetből jönnek, hogy nem élték meg azt, hogy van más is. És hát ezt tudományosan is be van bizonyítva, hogy azok a gyerekek, akik például kevert házasságból születnek, sokkal jobban tudnak alkalmazkodni, vagy hát vannak a világon olyan tájak, például Kanada kétnyelvű, Svájc többnyelvű, felvidék, Erdély többnyelvű, hogy sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ezek az emberek, mai modern szóval reziliensebbek. De az, aki itt él már 5 vagy 10 vagy 15 éve, hát egész biztos, hogy reziliens. És még talán a magyar, szlovák, cseh, lengyel, ez tulajdonképpen kelet-német, német, ez az én nyelvterületem, ahol én nagyon sokat mozogtam és dolgoztam és előadásokat tartottam. Nagyon-nagyon szívósak vagyunk. Nagyon-nagyon szívósak. Szerintem szívosabbak, mint a nyugat-európaiak, és ezt föl kellene mérni, fel kellene ismerni, és erre kellene építeni. A tudásunk is nem marad le semmiben.
1: Ki segített volt, aki annak idején segített, ugye fiatal családnak, gyerekekkel, mikor ide kikerültetek, ezt hogy élted meg személy szerint?
2: Hát én csak jót tudok mondani az osztrákokról. Mi egy kis faluba kerültünk, Oblach, ami ugye a svájci határon volt, és úgy, hogy senkit nem ismertünk ott. A férjem ismerte a cégnek a vállalatvezetőjét, és én senkit. És a cégnél, ahol a férjem dolgozott, volt egy titkárnő, és a titkárnőnek volt egy mamája, és a Gechter néni. És ez a Gechter néni vigyázott az én két fiamra, mert hát én úgy dolgoztam, hogy miután aztán beléptem laborba ott dolgozni, hogy 8-tól 12-ig, heti 20 órát, és az óvoda 12-kor zárt. És akkor volt egy fél óra, amíg én hazaértem. És erre a fél órára a Gechter néni vállalta az én Gábor fiamat. És nagyon-nagyon kedvesek voltak. Ahányszor mentem értük, a Gábor ott ült, rajzolt, almát majszolt, kekszet rágcsált, szóval tényleg teljesen átvette a nagymama szerepét úgy, hogy se a Gábor, se én még nem tudtunk németül. Úgyhogy először, hát Gechter néni nyilván nem tudott angolul, úgyhogy először kézzel-lábbal mutogattam neki, és a gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak. Fél éven belül tudtak a gyerekeim németül, és akkor így indultunk, és mai napig hálás vagyok neki. És aztán rajta keresztül jutottam be, hogy akkor most itt meg kell ismerni az embereket, és én kórusba énekeltem már otthon is, meg az egyetemista koromba is, és hogy itt van egy kirchenkor, hogy egy kórus a templomba, és hogy akkor én oda jelentkezzek be, hogy ő engem oda bevisz. Na és akkor így kezdődött a karrierem, hogy aztán már ismert minket az egész falu.
1: Sok-sok hölgy esik talán abba a hibába, hogy a férje miatt jön mondjuk ki bármelyik országba, és akkor ő vállalja azt a szerepet, hogy na hát akkor ő a háttérben, tehát otthon igazít mindent, háziasszony marad, visszahúzódik, nem tanulja meg úgy a nyelvet, tehát csak most idézőjelben, mert ez is nagyon sok munka, ami ugye egy nőre anyára hárul, ez a háziasszony szerep, de hogy ebbe úgy bent ragadnak, és nem mernek ebből kilépni.
2: Igen, vannak ilyenek, és amit én nagyon-nagyon fájlalok, ha olyat hallok, hogy valaki elvégzett egy egyetemet Magyarországon, nem tudom én, jogász vagy legyen bármi közgazdász, és nem a szakmájában és nem a képzettségének megfelelően dolgozik, hanem valami más csinál. Bátornak kell lenni. Igen, és meg kell tanulni a nyelvet, és nem szabad alábbadni, hanem csinálni kell, mert Olyan rövid ez a kis élet, akkor miért ne csináljuk azt, ha már egyszer valaki 5 évet tanult, akkor azt alkalmazza, használja, élvezze, kamatoztassa. Így van.
1: Ha a kultúrákat is vesszük, ugye már említetted, hogy számodra könnyebb volt. Ez is nehéz a nyelven kívül, vagy a nyelven túl, hogy más ország, más szokások?
2: Igen, egész biztos ez a másodrangú vagyok. Nem, mai napig nem vagyok osztrák. Én itt élek már több évtizede, de én egy felvidéki magyar vagyok, aki Bécsben él. Én ezt pontosabban nem tudom megfogalmazni. Én nem leszek 100%-osan osztrák, akármilyen osztrák papírom is van pecséttel. És ezt is nehéz elfogadni, hogy se ilyen nem vagyok, se olyan nem vagyok. Ha már hazamegyek, más vagyok, mint az otthoniak, és itt is más vagyok. És aki ezt elfogadja, hogy ilyen van, ilyen emberből több van a világon, és hogy ez természetes, ezt én döntöttem így, én vagyok itt, itt élek, alkalmazkodom, amennyire képes vagyok, de elfogadom, hogy más vagyok. És ha én ezt saját magammal fejbe lerendezem, akkor a többiek is elfogadnak engem ilyennek. De én nem játszhatom meg azt a szerepet, hogy én osztrákabb vagyok az osztráknál. De akkor nevetséges, tudod?
1: Azt mondod, hogy hazamész, akkor hova mész?
2: Hát oda, ahol most ugye anyukám már nem él, a apukám még él, ha hazamegyek, akkor Nagymegyerre megyek, az Győrtől 20 kilométerre van, szlovákiai kisváros, és de igazából én Galántán jártam, szüleim ott voltak pedagógusok Galántán, és ott jártam iskolába, gimnázium, szóval 18 éves koromig ott éltem. Tudod, az összes Eszterházi dögalanta, úgyhogy én is dögalanta vagyok.
1: De Bécsben is otthon, tehát a család van, gondolom ott.
2: Teljesen multi. Nagyon aranyos volt a 5 éves kisfiam, a Gábor, amikor ugye kérdezték, hogy honnan jövünk, hát a faluba. Képzelj el egy kis falut Ausztriába, az Alpok völgyén, ahol olyan zárt közösségek vannak, hogy generációk nem hagyták el a völgyet, hanem ott élnek. És akkor hát ugye jövünk mi, és ugye mi még Csehszlovákiából jöttünk, ugye Csehszlovákia ketté szakadt, Csehország a Szlovákiába, és akkor kérdezték az 5 éves gyerektől, hogy honnan jöttél, és akkor mondta, hát a Csehszlovákiából, de az már nincsen, hogy most már Szlovákia van, de mi magyarok vagyunk, és akkor néztek rá, hogy ez a gyerek mit beszél. És akkor 5 évesen megfogalmazta, hogy közép-európai vagyok. És azt hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb kifejezés, hogy közép-európai. De ezzel az identitással abszolút tudok azonosulni.
1: Kedves Ágota, köszönjük az inspiráló beszélgetést, további sikeres munkát kívánunk. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó rádiózást, viszonthallásra!